Utána meg itt a csehosszú a pitch, ha gondolj, hogy ebben bíjtó a gondolj, a fishing derby, his coach. A gondolj, hogy a pihim, nekú dasa bőttő riszka, szóta, hó, nocsi bízom. Kér meg gondolj, hogy szkodom a gondolj, a gibant, kuny szkolják, a gondolj, hogy a nocs, a gondolj, bush kit training, csak a dögi nocs, oda itt a cseh komplex, itt a cseh. Ó, ott nincs a sabb, bőttő riszka, szóta, bihim, bejkstáv sabb. Oda itt a csehosszú a pi, bejkstáv, a csebecs, bihim, up to be, jel, now. Gondzsigi bandó hozzá, és kell megenni a begudán, a végtel csak gondzsás bukszájt akusz, és gacsegyit szkodom ezt szócs. Ó, hogy csezsém dató, akkor itt hát kell meg Lianda, a gondzsigi PCCR, hát ebben szét. Új áldott szta szónó, a nénén a beg-beg stáv, nincs azt nyáj, nincs nyáj, beg-beg. Hogyha bogomó hitetsz, ha gócsá bimbítág nagy Create Language Summer Camp. Nos, mi újnó hísen, kádom csá, hogy nisnú náusabb, hihem nisnú nene náusabb, bett a gyiszka szítsa. Kér meg a gyíni sió, mi jobb medszion, ha gyábbim bítács, ha gondzsán gyíga a hiszka, gyám a móbics. Csán csúcs, hege nisnú bejkstáusabb, hihem nisnú bejkstáusabb, nisnú bejkstáusabb, bett a gyiszka szítsa, oda hitetsz, hogyha bogomó. Nene közök a gyíjsebbim bítagóna, ha gond meg a gyíjsebbim bítsa. Akkor nincs hasonló, hogy tudj is kasszad a meccsegyi bítaszon hosszú a gópó bízom. marion.chizo@sss.gov.qc.ca Kér meg beatricegunner@sss.gov.qc.ca Kér meg ósás magacs bimbi a begam datum dönó, de pígén hebben mutatja anji. Most igen, mert jól bízom, mert csebben bíták nagy. Nincs nő, nincs sebb, ezt az iszka, de hogy én bítás, mi jobb megszünk, hát hogy nem viszél nagy, ne neked is tág nagy. Ki a gyűl, egy, hogy bogom a egy, hogy bogom a érzsai, umszín higgen a band administration, gyűl meg egy gyűl szó, hogy már mó bét. Elgond, hogy gyűl dattóak, hogy gyűl PCCR, szíjába gyűl umszín, hosszíjá, gábmszó, gabok szájták, szó, hogy gyűl huawi csivad. Kiadat Chessy Beachy Datsa, how go jabin beatag noch pool tournament, CSRA, bin beatag. Nishtano nisha, but the discussicha. Bihem nishtano nishtchap. Uday desa mi job auditorium, magudat jabin beatag noch. Nishui, jishnagun in hi categories, he scoj ge maganabouj. Augen nayum deno hi aida, kiduimsen hoso joanji hiba. Hiag jabita bot go jabin beat. Nisha, medatum deno get tip hoso bake one. Kia ora te tasi bichi datsa hau go ja ni mena noj ja got shit na noj ja got shish ja got hau go ja te dekinat square dance competition nishno nao shab nishno nye shab ito jiskasa da Job's Memorial Gardens hau go nishno baik shab ito jiskasa da mecha jimson hosiak Anne Marie Snowboy jik jima dato o nene nao baik baik shita o nene nao ni ai ni ai nishosh go ishtas nishosh nishosh Kia o GCSRA bimbitaj Uncle Cracker live in concert hau ga nishno nene nao shab ito jiskasa icha Job's Memorial Gardens opening acts into overdrive and Kemek CB Higgeta. By Gama Datum de Nonishtano, I think it is stuck on Algon by the Pussyak, Alden Sayak, Kemek and that stuck in shoot the Ocho de Pussyak by Gama Datum de Nam de Nonkadit Stago. Yay, Dayton and I get Shuayak. What makes to eat that's a high grade and beat that mean and go here more here. Change to signal draw now didn't go medicine. I go nishostosh as seven beat tag notch. Would they that's a mute medicine again? Queen Abbasio now to negate tag notch. A bake shop be him the shop at the discussed the whole and to be some. Kia ora tātou skagina shi datsa, hauko jabin bitagno sh Rupert River Fishery, hauko sha shi ap hashtag, cultural gimmick tourism, idatsa ika duksha, enga wa skagina, agudan dapan bitagno sh, oh my god, jabin dosh dash now, ha baiksta ash shibicha, da chibaj bihim now, ato utakshit, jabuk say taks now, jan domo ak, giba hauko na, inasa, namasamashtak. Jaj, de jaj, tudták, hogy nem ment kagenó, jaj, kell meg ilyen gadi jelvesség, azok a nem mit szólják. Kell meg a GABC on Skills Development, ASP Health and Safety Construction Course, kettő gondolat, hogy azt csinálja, hogy szabtó an Adult Learning Center. Ahogó, mit tett? Bihem nem sábbat, hogy is kasszad, hogy azt gondolom ezen, hogy beig stáv, hogy sebe, és bihem nem is sebítse. Ok, meg jel, hogy bambita, jeska, igen, anu massa, anu de massa, anu ég, hogy gácsi is, gácsi kászok is, ennek a díszor.
oda édesen Norway CBA tök sincs nőle, nem sabad stagy is, kecs bimbia, a gen mács csajib szín hosszják, csajib itt szín hosszák, mint a tetőcsi szkassz, de csajcsi bígya. A gohám, oda édes a Harry Kana, csajb bíteg nocs. Összín szorna sabiam, nem sem nőle, sabad a tebben asszás. A go Daryl S. Hester, csajb mint a tök, nem a bag-bag stavni is, Nis baik, ne ne ne, nis tenis os baik nekutas. Kiemek jemsen hamok dhester at hotmail.com. Kiemek gun gun nekutasha, but tojis kasida yim hau jishka ja hau jensh ja yim hanoj. Hau gun annual memorial service to the dignitary of the St. Peter's Anglican Church. Hau gun nisha chkopta jishka ja ja jibitagno ja yim hanoj. Kiemelkedő az kegyenség, hogy a General Assembly nincs nőnés, abban nem nincs nőnés, az sem egy Kemagaji was Kaganish Chayo Jamamo Bitch, Kemaganji Creation of Was Kaganish, Kemaganji and Mubmatsung and Queen Absun Ashanagich Taganoch. Are you get at the Dishka? Eont Queenio, that's good Mazanwich came ago up to me on it. Nagodash Bis, Nagodash Dostak at the Bimbio, how go eight nanoch. Emily Hester, Jim Dotton, in and out back, Bakstan, in and out Nagodash Goyesh, as Nish now Goyesh, as Goyesh, as came back Hugo Hester, in and out back, Bakstan, Yay Nish Nishosh, Nen and out, Nish, now Goyesh that. How could that Jishim Dotto Akos? Kemagaji was Kaganish, which he wow, and Hagun Jabita, she had school. Ano i got hat school my I was like no it's okay that's the ghost and Emily B. Whiskachan how could just go to Mazat Nishnu Nesha but the Giscosicha 18th Norway Street up to which I got a shot that she be him then and out she reach a do that she came out to the Dignoj residential school gathering Camp Hesterville how go not such a big Dignoj then and out be him that the Giscosida would I that's a Nemeska how go to Jija Mita Josinsa Jamamo Bitch Nemeska Utuik how go back shop at the Giscosida be him Nesha but the Giscosida. Look, Medawascom High School, how good judge, judge, graduation. No, what the Giscosida, that's a sports complex, Naish Shibija. Name Scalf Team Fishing Derby, Gekatodigno, Algonishno Bike Shop, Behem Nishno Shop, but the Giscosida, old Nemeska, he that's a. Algon Norman O Apache, Jajim Dotok, Nenna, Bike, Bike Star, Nenna, Nagodosh, Nay, Nishosh, Nish, now, Nishosh, Nish, Bike, Nishosh, Hagda Jajishem Dotok. Oh, come on, go there. He does a site, Hujiach, Creation of Nemeska, Social Development, Kemak Department, Hagun Jajin, and Doitich, Gajaji, who has such. I. Was we ask again then do we took cabins such guy took today that's a I told Nemeska I took skip again then to judge in badge on Jesus God Jim snag nigga not nishon nish shabi him nishon in and out shabi to discuss that Anderson Jolly came back Oscar or a gunjin judge in dog mako today that's a wellness center social development hagun jabin bitachnya wellness retreat nishon nish shabi to discuss it shabi him nishon nish shab with a that's a Nemeska who old Nemeska Miss New York, how gone Jaji Gibacha do ditch, Jawitish go away. Inji Wanji Gogan Skumich, Jaji Dabit Siege Counselor, and I, Counselor Candidates, how go meet and reach other acknowledgement that the Giscos at that. Chief and Deputy Chief against Skumich debate, Jado ditch. Inji we want more jambi touch. Flora was she gave my Christine a petto abino. How go back shall be him shosha but the Giscos at that shibin be taganot. Jade stay up, got Jaji could God sell me a get gone. Get Jash Dunash. How good Miss Sinichi, that's how it's a mechan, chouch, that's a good, that's a mechanish, it's my bake stum. Advanced post, nana now shop at the Giscosida, bake stow shop, came back, and niche the note the Giscosida. In we election, nay niche no now shop at the Giscosida, nana now, a jet shabby, as be him, and nana now had to duck shit. How could I do that? That's a M. Sin, he's our gumagotch.